Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu webon.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Estét zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagyó Rádióban. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

statement, feel burned out.

Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részlőrészszel megsebzett bronztérgyű repecs sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled. Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

breath. Na hát, sziasztok, én mindenkinek gyönyörű, szép szombat délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok, igaz, hogy 2 órától vagyok beírva. De mivel, hogy itt voltatok és írtátok és hogy vártok, hát úgy döntöttem, hogy kezdjük egy fél órával előbb. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor imádkozzunk, ahogy szoktunk, így az adásom elején biztos, hogy lesz miért. Pusztantás mindenkinek! És akkor we pray!

És hogy kikért imádkozok én az adásomon, hát azt rögtön el is mondom nektek, akiket látok éppen. Itt van fent velünk a mi kedves Pinokiónk, Piroskába. Szia Piroska, örülök neki, hogy itt vagy, remélem a fülecsvéd is itt van. Van kettő darab droidunk. Itt van a mi csámpás Rozink, szia Rozika. Velünk van a mi katánk, aki nagyon-nagyon örül nekem. Hát majd el fogsz tűnni úgyis 5 perc múlva, de én attól függetlenül örülök neked. Itt van velem az én kis földém, ja, közben meg Kézi is valamit csinált. Szóval itt van velem az én maskurám is, Mária barátnőm is megérkezett, Mázli is várt már. Nefertitink, Pistánk, és itt van Tikánk is. Puszi neked, külsős hallgató, neked is, meg neked is, meg neked is itt, meg ott. A lényeg, hogy itt vagyunk mindannyian, érezzétek jól magatokat. Itt van ám a másik felem is. Csak éppen a másik ágyon, mellettem.

0: És itt van az én drága kolléganőm Viki, és azt írja, hogy hallgatlak, köszönöm szépen.
1: A mikrofonnál most Mókuska.
0: És akkor bele egyből a nyárba. Legalábbis nekem annyira nyári hangulatú zene ez. Bár nem mostani, szerintem olyan 3 éves lehet. Be az autóba, max hangerő. És a Emma Ravero Soler. És tőle a Sofia.

Na, én így menet közben magyaráztam, amikor tánnak, hogy mennyi az a 365 nap. Hát remélem, hogy így megértetted, és közben Máriánkat is megkérdeztem, hogy tudod-e pihenni, vagy nem. Nem. Na, majd akkor adásom után, utána mi is megyünk egyet medencézni. Azt írja a Mászli, hogy de cuki, mindjárt lopom. Fogd és vidd! Mint ilyen kis lopósok vagyunk. Visszünk mindent, ami nincs lebetonozva.

Köszönöm szépen a szuper az adástáblát Maslitól. És ha itt a nyár, amiben már annyit kaptunk, hogy már nekem elég volt az első nap, az a 40 akárhány fok. Én azzal az egy nappal le tudtam volna 3 évet egyébként, csak szólok. Ennyire szeretem én a nyarat. Akkor hozom nektek Pete Juniort és Fernandót. Mert hogy süt ránk a napsugár.

És megérkezett az én drága másik felem, szia Tesó! Imádkozni nem jöttél fel, ugye? Én tudom, hogy miért nem.

kíváncsi lennék, hogy az én kis földim a maskurán vajon hogy rendezi éppen a lakókat. Valami lakógyűlésre ment. Szóljak el segítség, itt vagyok, jöttem.

Na és ha már itt van a nyár, akkor ledobjuk magunkról a felesleges textilt. Ugye? Nem válaszol. Jött a dobozért, amit Marikától kaptunk. Mondja mellettem az ötözöm, hogy a műsorvezetők etetése szigorúan tilos, és közben még kaptunk egy kis karácsonyi ajándékcsomagot Marikától, ami most ért ide. Még egyszer itt is köszönjük szépen, és ez van most éppen a kezébe. Mit vesz ki belőle? Szerintem csukd be a szemed, és úgy próbálj belenyúlni. Meg is van, cukorka lesz. Meghalok egy csókodért, ez a következő zene, és ők már az álmokfutók.

A háttérben pedig hallhattátok Nonácskát és a pici Lilikét. Közben Katával értekezek itt a háttérben, hogy ő most milyen jól el van velünk. Egyébként hidd el nekünk, Kata, hogy mi is szeretjük, hogyha itt vagy velünk, csak tudod a viselkedés, arra oda kell figyelni. Amúgy látod, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig el tudjuk húzni a hülyéskedést mi is. Hát főleg meg én. Tudnátok néha mennyire vissza kell, hogy fogjam magam. Azért teljesen nem dobom be magam 100%-ig, mert akkor szerintem egyből az lesz, hogy arra van a kiút. Gyertek, koktélozunk együtt, mit szóltok hozzá? Nézd!

Inkább nem kérdezzük meg, jó? No, szóval kaptam Csámpás Rozikától egy jó nagy ékrémet, teljes hashosszal. Szóval testhosszal, én arra ráfeszültem, hogy látom. Amikor te válaszom, szerintem nem.

van egy nagyon-nagyon szép zene, Kelly Family-től, igaz, nem egy van nekik, és nem tudom, nekem van egy kis fiatal srác, hát aki már azóta persze 40-40 akár mennyi lehet, de tőle jobban szeretem, valami miatt mégis most az eredetit hozom. Emlékezünk az angyalkáinkra, Nanny Family, Kelly Family, és az An Angel, itt nálunk a Bitang Jó Rádióban.

Na és hogyha nem bánjátok, én elhozom ezt a zenét úgy is, ahogy én szeretem, illetve mind a két előadótól szeretem, Declan Galbraith és az An Angel.

0: Hát igen, van, aki táncol, mint Joe Papa és az én kis földém, Maskura.
1: Bitangyó Rádió.
0: És van más valaki is, aki táncol itt mellettem, Artesz, mint egy karmester. Hát cukorkával a kezében. Most nem a rántott hús van nála. Köszönöm szépen, kaptam én is egyet. Bekaphatom. Mindjárt megtudjuk, hogy milyen folyadékot kell ilyenkor inni. És igen, azért mondtam először Kelly Family helyett Nellyt, mert közben, ahogy írtam, Nelly furtádót is előkészítettem már nektek. Nem csak a zenét mixelem be, hanem még az előadókat is.

Hát ez a nagy büdös helyzet, ami nem is büdös, hogy most kezdődne eredetileg az adásom hivatalosan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy már előtte behívtatok adásba, én meg úgy voltam vele, hogy össze volt rakva a műsor. Hát akkor miért nem? Ha ti itt vagytok, értetek vagyunk mi. De még egyszer köszönöm szépen, és akkor most indul a 2 órás adásom. Hát most már nem fogunk imádkozni, mert meg volt, hogy már egy nap kétszer térdepeljünk, hogy is gondoljátok. Vagy legalábbis nem itt. Na mindegy. Szóval, hogy milyen folyadékra van szükség, ezt hamarosan megtudjuk. És ha már Kata beírta, hogy palacsintát sütős kis zenen lesz-e, hát akkor lesz, mert hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, Maskura dala is fog érkezni hamarosan. Aztán lesz Abaházi Csabánk is, meg lesz még sok-sok minden.

Viki azt írja nekem, hogy aj, de jó ezekre a zenékre kikapcsolódni, csillezni. Rendesen kiüríti az agyam, eddig nem tudtam, mire vágytam. Jaj, egyem a szívedet. Olyankor látnátok, hogy milyen boldog a fejem. Köszönöm szépen neked is, Viki. Hát tudom, hogy nehéz a hét neked is, mert nekem is. Éjjel-nappal az a munka, hát. Ő már itt a Baházi Csaba, és a Leszek a Tűz minden rock rajongónak küldöm. Lájtos rock, szeretjük.

Mit szólnátok hozzá, hogyha játszanánk egy egészen picikét? Tudom, hogy vannak itt olyan emberkék, akik szeretik a rockot. A következő zene nekik szólna, illetve nekik is. Mit szólnátok hozzá? Aki szereti a rockot, betenne valami rockos kis kiffet. Mert hogy a következő zene Oceántól fog érkezni. Gyertek bitongok! Gyertek rockkedvelők! Gyertek rockkatonái!

0: cambio, cambio, cambio, cambio horario.
1: És jövekeznek a rókkatonái. Szia Bíborka Puszi, neked is!

sientes. Na, hát teljesen más stílusban folytatom az adásomat. Puedo seguir así. Quisiera que fueras mía y no ser tu dueño. Én úgy láttam, a rock katonai nagyon szépen összegyűltek a chatfalunkon, köszönöm szépen a gifeket.

0: következő pár másodpercben megtudjuk.
1: Amada mi amore mio.
0: Hogy mi a különbség a szerelem és a csak szex között.

0: A szüzességedet hallom, elvesztetted, ember.
1: Igen.
0: Nos, szerelemből vagy pénzé?
1: Szerintem szerelemből, mert 5000 ma már mit kap.
2: Szóval ez egy szerelem volt 5000. Habibi, I love you, I need you. Habibi. Ahmed, Spitbull.

Na, és úgy látom, hogy a sittei rockfesztiválról beszélgettek a chat falon. Én utána néztem, 2025. augusztus 20-tól 22-ig lesz majd ez a rendezvény. Augusztus 20-án csütörtökön fellép majd a Korál zenekar Keresztes Ildikóval, a Bagoszi Brother Company, AVS, és lesz éjfélkor tűzijáték. Fénteken 18-tól Fish, aztán lesz a Woodfield. 21 órától érkezik mindenki nagy kedvence az Ocean, 22-re 45-kor pedig a Totális Metal, aztán augusztus 22-én szombaton, jó, 4 óra 30-kor úgy szeretjük a Kelát, ő is ott lesz, és 18-kor Leander Kills, 19.30-kor Kárpátia, 21 óra 30-kor, és én nem leszek ott. Ez lesz a Lord, aztán még a Miluk belé megyet, 23 órakor a Sing Sing. Hát ez a kettő így a végére nagyon, meg az eleje kettő, Kárpáti annyira nem. Hó, az a 22. szombat, na,

Na és ha már szó esett a Leander Kills-től, hozok nektek egy zenét. Jaj, nagyon zene, ez lesz a széttépet érzelmek.

rockról eszembe jutott valami. Mindenben meg kell találni az életet, a rock az maga egy élet. Ahogy szoktuk mondani, mi rockerek, a rock örök és elpusztíthatatlan. Van, aki máshogy tudja, de a lényeg az ez. Amúgy megnéztük Sitkét, hogy mennyire van tőlünk. 50 vagy 70 kilométerre van? A 40 kilométerre van tőlünk Sitke. Úgyhogy ez a lordos mi újság, ez engem elég észreizgatott, ha lehet így mondani. Na és hogy milyen zene jutott eszembe? Érkezik közénk a Sex Section. Megfigyeljétek a szöveget, olyas, mint a hold. Vörös a szád.

0: egyetlen egy előadót hiányolok egyébként még onnan. De most ugye amúgy elgondolkodtunk ezen a bizonyos napon. Csak legyen jó! Szóval, amit én hiányolok onnan, az a Road.
1: Te ugyanúgy akarsz, ahogy én tényleg.
0: Na igen, ennek is van light-os verziója, de én most megőrültem. Én most megvadultam, mert hogy rockról van szó. És ha már 2 óra alatt 2-től többet adok le, most meg még annyi sem telt el, akkor megőrülök. Őrültek vagyunk, mi nem bolondok, nem kell más.

Nekem mindegy, hol jön ránk. Azt hiszem lesz még a mai adásom alatt Lord is. Hát meg Sing Sing is, hiszen ők is ott lesznek. Most érkezik egy jó kis Sing Sing, mert miért ne töltsön velem egy éjszakát.

Egy éjszakát a testemi csakrád vár. Aját, lőjetek le, könyörgöm. Tudjátok, van az a filmrészlet. Akasszuk fel, könyörgöm, akasszuk fel.

Időközben Ataszó megtalálta a jegyárakat is, a napi jegyekét. Elég barátságos. Ahhoz képest, hogy mennyire szeretem én azt a harmadik napot, azt hittem, hogy többbe kerül. Oh yeah!

töltsen velem egy éjszakát, ez volt a Sing Sing, amúgy gyönyörű szép lassú zenéje is van. Szia Zsuzsa, puszi, neked én már beköszöntem, csak lehet, hogy nem figyeltél. Jajjon akkor egy kis Lord, és befejezzük most egy időre majd a rockot. Érezzél engem! Lehet van, aki mást várt, a Vándort nagyon-nagyon szeretik mindenhol. Higgyétek el, ez sem rossz. Én itt a mikrofon mögött Mókuska lennék, megörültem, megvadultam.

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: És ha már azt írja nekünk Nefertiti, hogy a virágdal is az egyik legjobb, akkor egy kicsit belekevertem. És akkor szóljon mindenkinek a virágdal. Aj, de jó!

szabad voltam névtelen, de sértetlen. Ó, Istenem! Megérkezett közénk Dúti Dili is. Hát belecsöppentél egy olyan adásba, ami nem ilyennek lett számva, de megőrültünk, megvadultunk, én meg amúgy is. Nefertiti kérésére jött Lortól a virágdal.

olyan furcsa most a sok rockzene, vagy egy jó pár rockzene után másfél a műfajt játszani. Közben megérkezett hozzánk a mi kis oroszlánunk. Szia Csajci, puszi neked! Remélem mindenki jól érezte magát, nem azért mondom, mert már megyek. Hát én most teljesen kivetköztem magamból, és kaptátok a rocker mókuskát, nagyjából csak. Azért 100%-osan nem. Szóval rendesen pogóztam, majdnem lefejeltem a kis stúdió mikrofonomat. És akkor... Rólad álmodom, mégis hiányzol nagyon. De itt az álmok futók.

nagyon jó kis zene az Álmokfutóktól, és már megyünk is tovább egy újabb nagyszerű felvétellel. Tudjátok, van az életnek az a része, amikor nagyon-nagyon-nagyon rossz, és nem látjuk a kiutat. Ez a zenécske viszont arra szolgál, hogy mindenkinek egy kis mosolyt varázsoljon az arcára, és tudjon hinni és bízni abban, hogy lesz még jobb is. Ő itt nekünk August Barrio, és a Rád kacsint. Higgyétek el, én is tudom, miről beszélek.

itt van velünk Bubuka is, vele van Bubukáné is, remélhetőleg. Sziasztok! Dotti Dilling nagyon gyorsan elment, pedig neki hoztam valamit, na majd hát, hogyha visszatér még hozzánk.

2026. hetedikó, negyedike van, amikor van, ma is egy névnaposunk, ma az Úrigok ünnepelgethetnek. Az Úrig egy német eredetű férfi név, jelentése örökölt, birtokán uralkodó, érdekes jelentése van. Úrig szóval ő jut az eszembe róla, bár ő neki Benedek a második neve, a keresztneve. Kedves ti, nektek boldog névnapot kívánok! Képzeljétek el, mit találtam nektek! Egy Duna rapszódiát, amit el is hozok.

benne, és miközben leharaptam egy hóembernek a fejét. Brutális vérbonkus voltam. Már itt is van a zene, amiről beszéltem, ez az Avatar és a Duna Rhapsody. Szóljon mindenkinek, aki szereti.

Belenézünk egy kicsit az időjárásba, mit szóltok hozzá, szeles nyári idő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol, és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután 29 fok között körül alakul a hőmérséklet, és közben csak jön és jön az üzenet egy pillanat. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Ő volt az a bizonyos Duna rapszódia az Avatartól, illetve Avatártól, és már megyünk is tovább. Egy közös kis kedvenc zene, az én szépen mell, aki nincs fent most. Érkezik Barry, és az eldúdolnám.

Közben ott a szomba dobott egy jó kis képet. A téli időszámítás akkor kezdődik, amikor a töltött paprikát felváltja a töltött káposzta. A jó régen csináltam már töltött paprikát. De káposztánk az volt nem olyan régen is. Én jó voltam hozzád, volt Barry és az eldúdolnám. Na és akkor jöjjön kozomból is, végre itt a nyár. És közben nézem, hogy kik lesznek még a mai nap folyamán adásban. Tehát ugye én leszek veletek majd 16 óráig. 16 órától 18 óraig érkezik hozzátok Gébelen is a hétvégi Dance Floor. Aztán jön 18-tól 20-ig a mi kis oroszlánunk és a Hevesen, Vegyesen. Aztán 20-tól 22-ig érkezik hozzátok Többszár a lejátszók mögé. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel őket is. És már itt is van a Kozomvolis.

Hol volt, hol nem volt ő, herceg. Ez is olyan kis nagyon szerelmes zene. A következő kérés, illetve a következő kis dalocskán egy kedves kis kérés lesz. Méghozzá Csámpás Rozin kiért rám, szeretne kérni egy zenét és küldeni mindenkinek. Egy hang. Érkezik Balázs Fecótól, az öreg vagyok már, hogy összetörj. Nagyon szépen köszönjük a zenét, fogadta is tőlem nagyon sok szeretettel.

nagyon jó kis zene, én is régen hallottam már. Ő volt Balázs Fecó. Csámpáshoz én kérésére szólt mindenkinek. Öreg vagyok már, hogy összetörj. Erről a zenéről eszembe jutott egy másik zene, amit le is adok nektek. FLM-től érkezik. A ráncok a szemem alatt, nagyon jó kis zene. Aztán pedig úgy látom, hogy lenne még egy kérés a Maskuránktól. Mint a mókus fenn a fán.

Közben maskurám írta, mint a mókus fenn a fát, aztán most azt írja, hogy az egyvele kellene. A sételen ezt a úttörő dalt találtam, megköszönöm szépen, aztán majd utána járok annak az egyvelegnek, mert így nem találom. Rekezik a mint a mókus fenn a fán, és közben Joe Papa üzen nekem. Azt üzente, hogy Joe Papa üzeni jó a zene, puszi, puszi nektek is.

Bizony-bizony, zene a kommunista korszakból. Köszönöm szépen. Amúgy megvan nekem ez az egyenlő, csak nem jut eszembe, hogy hogy van beírva. Amúgy utána nézek, adtam én ezt május 1-én is, de hogyha azt írom be, hogy itt van május 1-e, akkor nem ezt adja ki. Elkezdik Herceg és Curtis közöse a Mi Amor. Olyan vagy nekem, mint egy finom bor. Édes, nedves, jó nem. Vörös édes. Melott.

0: Azt írja Maskuránk, hogy egy kicsit visszament a gyerekkorába. Vagy a régebbi időkben, nem is tudom, hogy írtad. Figyelj, akkor mindjárt. Bár nincs május elsője, de még lehet, nálam meg bármikor, tudod?
1: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jó kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...

Na igen, tudjátok, nálam nem egy naptár mondja meg, hogy éppen mi van. Május 1-e karácsony. Húsvét nekem mindig akkor van, amikor én akarom. Come on everybody! Szia Roli, csücsre érezd jól magad velünk. Rázzuk meg a rongyot, meg mindenki, amit szeretne, megrázhatja most.

következő zene már itt totyog, itt várakozik, a teszom kérésére jön egy jó kis zene. Aerosmith, azt hiszem, hogy ő lesz az. Meg ez az AC/DC.

szóval az a lényeg, hogy nem az, de az nem az, amit kért. Sambo Jimmy. Marha nő.

Hát az a helyzet, hogy ennyi erővel tényleg mondhatom volna azt is, hogy ez Zambó Jimmy. Mindegy, a mai napomat elvitte a rock. Ez meg a rock and roll.

Na és ha már szó volt arról, hogy nyár van, akkor én hangosan ordítom. Frozen zenét. Let it go. Let it snow. Legyen hó, legyen hó! Amúgy szépen néz neki, a medence néz befelé az ajtón, ablakon, mindenhol. Ja, egyébként. A gépen mögött karácsonyfa dísz fent a falon, ami világít éjjel-nappal, hozzáteszem. Ülünk kint a medencébe, élvezzük, amit élvezni kell, és közben gyönyörködök kintről befelé, hogy milyen szépen ég az a karácsonyfa dísz, ami fali dísz.

0: zeném, amit nem adtam már két adás alatt, és most fogom. Gyertek, bitangok! Hiszen a zene, ami így szól. Szól a zene! Táncoljunk!
1: Csillagos az éjszaka,
0: nem mehetünk még haza,
1: nem mehetünk még.
0: Nagy kedvenc!

Sodulj! Azt írja Nefertiti Tink, hogy ezt a zenét el tudja képzelni a bitong indulónak, akkor nem csak nekem tetszik ezek szerint. Maskulán fáradt, és megértem, azt írja, ha nem írok, bealudtam, köszi a szupi, az itt jó pihit, majd puszi nektek, köszönjük szépen. Jó pihenés neked is! Még egy fél óra hosszát maradok én is veletek.

0: Csókolom a szívedet!
1: Ha vége lesz ennek az ének!
2: Akkor
1: is benne élek!
0: Gyere még! Ne állj meg! Gyere, mit hang jó!

valamit mutogat, én meg éneklek, meg táncolok, mint aki nem is lát és nem is hall. Ez a mai adásom nagyon olyan lett, hogy én nagyon elengedtem magam. Tudjátok, mennyire kell ez nekem is, hú! Még egy tánc, még egy tánc!

Maskó rám azt írja, hogy a füle itt maradt velünk. Hát akkor tudod, jön a show, a percelő. A tesz, megvan a vacsi. Csópapát egyelőre ne bántjuk, mert nem, hogy a lába fáj most, a, legalább a feje ne, a füle ne. Nem csak egyszer. És már be is köszönt nekem a következő 2 óra műsorvezetője. Aki nem lesz más, mint Gévelen. 16-tól 18 óráig fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel. 18 órától 20 óráig érkezik hozzátok a mi kis oroszlánunk. Aztán 20-tól 22-ig pedig jön majd tök szár. Ön pedig Jules és Betty, illetve Herceg. Mondd, hogy elhitted.

0: Mondd, hogy elhitte 15 óra 42 perckor. Hozok nektek egy kis teltát, már csak azért is, hogy maskuráljék, nehogy aludjanak. De azért mesét hozok nekik, hogyha akarnak, mégiscsak tudjanak aludni.
1: Hol volt, hol nem volt?
0: Volt egyszer egy delta koncert.
2: Egy fiú és egy lány. Az égiek véletlen.

Nefertiti-n azt írja be a chatfalra, ugye olyan, mint a kábítószer. Az a helyzet, hogy én egészen pici koromban már rockerek között voltam. A kamaszkorban az úgy telt, hogy volt öt rocker srác, családtagokkal, főleg hárman vagy négyen voltak családtagok. Akkor lehet hatan voltunk, mert két fiú volt, aki szomszéd fiú volt, meg a szomszédnek a másik szomszédja. Na mindegy, szóval én voltam a kiskorbala, és én is ugyanúgy bőrszerkóba mentem velük. Teljes biztonságban éreztem magam egyébként. És úgy nőttem fel, hogy gitárosokkal, dobosokkal körbevéve. Annyira belém ivódott ez a rock, és én annyira szeretem, és sokszor annyira megnyugtat a rock zene. Akkor ezerre valamilyen maxon be az agyban megy a zene, nem csak így egy hangfalról. Hogy az valami hihetetlen. És igen, én azt mondom, a rock az egy életérzés, és ahhoz valahogy, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát a rockot is érteni kell. Nem tudom, hogy elmondani. Életértés is ennyi.

Maskuráik, ha még itt van a fülecskétek, már pedig látom, hogy még itt vagytok. Figyeljetek, a következő zenét küldöm nektek, Ateszomnak is adtam már. Alvás előtti zene lesz. Fogjátok tudni, remélem kuncogtok ott az ágyba egymás mellett. Ez volt a Delta és a Mese, egy kicsit máshogy, ez pedig akkor szóljon nektek. Egy kis altatódal. Nagyon sok szeretettel nektek.

hát remélem most kuráik el tudtak aludni erre a csoda zenére. Azt hiszem, mikor lefeküdt aludni, én meg feküdtem mellette. És mondtam, hogy ne aludj már, egy zenét hagyadjak le neked. És elkezdtem, hát szegény egyből fordult is. Most nem értem, hogy miért. Pedig ez olyan igazi altató zene volt, és nem, hogy csak énekeltem neki, vagy lejátszottam neki, énekeltem is, és ráztam közben. Mint hülye gyerek a föl... Szóval azt, a haját. Ő már itt Bini és a Super Lonely.

Közben megérkezett az egyik kedves kollégám, Tök Szár, aki 20-22 óráig fog majd benneteket szórakoztatni. Azt írja, hogy a munkahelyéről hallgat, köszönöm szépen, érezd jól magad, bár én már nem sokáig leszek. De 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Gévelen. 18 órától 20 óráig érkezik a kis oroszlánunk. És 20-22-ig pedig, ahogy mondtam már többször az adásom alatt, érkezik Tök Szár. Fogadjátok őket is nagyon-nagyon sok szeretettel. Egy-két zeném van már csak hátra. Én azt hiszem, hogy a mai adásban is benne volt minden. Meg még az is, aminek nem kellett volna, de nem baj. Már alapból úgy kezdtük, hogy fél órával előrébb jöttem. És köszönöm szépen, hogy rá tudtatok venni. Mondjuk engem nem nehéz, ha látom, hogy szeretnek és várnak.

0: Sziasztok! Fogadjátok szeretettel Hamburger Kutya című számomat, hagyj szóljon! Beat elindítva, és mindjárt ül is a dal. Hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, mutyus, kutyus, mutyus, mutyus, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, cicus, micus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, cica mica, hotdog cícuska, kutya mutya, hamburger kutya, cica mica, kutyus, mutyus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, kutya mutya, hotdog cícuska, cica mica, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, mutyus, kutyus, mutyus, mutyus,
1: kutyus, mutyus, oh yeah! Egy újabb fogyó zenét hoztam nektek, amit hallhattatok az előbb. Milyen rendes őnököd van, tök szár. Ki? Mondd neki, hogy megtartjuk. Ő már itt Scooter és a Big Room Beat.

Na és akkor én megköszönöm az elmúlt 2,5 órát, hogy itt voltatok velem. Remélem mindenki jól érezte magát. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gébelent, és megint elnéztem az időt, mert nem baj, majd vágok le belőle. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Csók a családnak, további gyönyörű szép hétvégét kívánok nektek, mi megyünk csobbanni egyet a taszommal. De ahogy mondtam, érkezik Gébelen, mi is fogjuk hallgatni majd onnan a medencéből. Úgyhogy még egyszer csók a családnak, sziasztok!

Hát hello mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban, kellemes szombat délután kívánok. Mókuska után, akinek nagyon szépen köszönöm a műsorát, Gébelán itt a mikrofonnál és a keverőpultnál a Bitang Jó Rádióban, egészen 18 óráig. A műsorom címe a Listener Picks, vagyis a hallgatók kéréseiből válogatok, amik hozzám érkeztek így az elmúlt időkben. Hogyha te is akarsz kérni, akkor keresd fel a Gébelán weboldalon és írd meg a kérésedet, és egy következő műsorban az is belekerül, úgyhogy jönnek majd a kívánságok ebben a 2 órában. Már is forog egy nagyszerű nóta, 93 és a Floating Awareness Beyond Glowing Limits, ez a teljes címe.

És hát változatlanul elérhetők vagyunk a weboldalunkon, remélem meg kívülről fújod már a címet, ha nem, akkor most elmondom neked, pitangyoradio.com, a szöveg, illetve hát a nevek között a szöveg, hogy is vagyok, a szavak között eszembe jut, jó van? Szóval a szavak között kötőjellel pitangyoradio.com. Lassan beindulok, mint a gőzmozdony, ami lassan indul, aztán nagyon gyorsan megy. És hát megújult a weboldalunk, úgyhogy érdemes megtekinteni. Na, megcsatlakozni a közösségi oldalainkhoz, például a Facebook csoportunkhoz, és hát a többi közösségi oldalon, illetve a weboldalon is láthatsz és hallhatsz minket. Hiszen, hogyha beírod, hogy Bitangyó Rádió, bármelyik internetes keresőben sok-sok oldalt fog találni, ahol ott van a Bitangyó Rádió. Hiszen már nagyon régóta létezik, nem tegnap jött létre, hanem sok-sok éve, és azóta is zenél a Bitangyó Rádió. Ha emlékezetem nem csak akkor Úrik névnap van, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok az Úrikoknak, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Remélem, hamarosan ti is beindultok velem együtt. Lesz itt minden meditatív zene, meg török előadók, meg mindenfajta zene, még azt hiszem egy kis Thomas Anders is. Szóval jó sok kívánság érkezett, és azokból válogattam, úgyhogy remélem mindenkinek tetszeni fog ez a 2 óra. Ha pedig csevegni akarsz, akkor a csevegő falra gyere, chat.bitangyoradio.com. Hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok erre a 2 óra itt a Bitangyo Rádióban, Gébelen és a Listen or Picks.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

És hát úgy látszik, hogy eltaláltam mind az előadó nevét, illetve a felvétel címet is nagyjából úgy, ahogy ki kell ejteni. Szóval Szerta Bernal és az Olsen. Most pedig te érkezel, vagyis You, Dreaming of a Ghost felvétele.

A csodálatos hangok között itt van velünk a Csergő falon Tök Szára, Bobor Jáne, Bubu, Csámpás Rozi, Halács Zsuzsanna, Katóka, Mária, Nefertiti, aztán Pista 67 és Roli 37. Mindenkinek jó szórakozást, örülök, hogy itt vagytok!

És bár nem látom a listában, de látom, hogy írt a Maskura is, úgyhogy kellemes szép napot neked is, és Joe papának is. És a 80-as évekből egy sláger érkezik, 1986-ból a Night Society nótája, Hold Me Tight Tonight. Mindenki rá fog ismerni, aki szerette azt a stílust és hát időszakot.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És hát hasonló stílussal itt van Singo és Karel Sanders, és a Back in My Life.

Akkor egében oficiál vagy official angolul. Ott a weboldalon tudsz kérni. Back in my life, Balekmana folytatásban, Don't Break My Heart, vagyis Ne törd össze a szívem.

Jöjjönek is gitárzene a folytatásban az észak-ír Gary Moore-tól, Parisian Walkways a felvétel címe. Hát akkor gitára fel.

És érkezik egy zenekar énekese, ahol a szintén gitároztak, de nem egészen így, mert volt egy kis szinti, vagyis szintetizátor. Thomas Anders érkezik, és a Lonely Lady Blue.

0: bimbo. Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: A hallgatói kérésekből válogatok ebben a kettő órában, amik hozzám érkeztek az elmúlt időszakban. Tracking Weathers és a Mumbai Dance.

És jön egy német dal, a Love the Love, ami ugye Juan Bastos notája, aki valójában ugye Rolf Steitz, ugye ez volt a művész neve, vagy az álneve, ez a Juan Bastos. És ugye a dal eredetileg egy, hát egy görög népdal, vagy egy görög dal lényegében, a Dirlada.

Szóval Loop the Love a felvétel címe, Juan Bastostól, aki ugye egy német előadó valójában. És ez csak az álneve. És érkezzen ismét egy kis török Jehana Barbultól, Öyla Sina felvétel címe.

Azt szokták mondani, az öregember nem vénember. Hát ez vonatkozik az asszonyokra is, hiszen jön két asszony, a Baccara és a Gimme Your Love. Ők is már nagyon régóta zenélnek és énekelnek.

És látom, őt a Lionel meg akarta dönteni a biciklizés rekordját az éjszaka vagy az este. És láttam, hogy hideg volt a menetszél,

0: Listener Picks. Ti kértétek.
1: És hát a kérések között volt ugye sok-sok fancy dal, hát hoztam egyet, az I Found the Rainbow, ami ugye közös Leon Rosszal.

És hát oda nézzetek, azt írja a Little Lion, hogy 100 kilométert szokott tekerni, nem semmi. A Mázdi pedig rákontrázott, ő 400 kilométert tekert. You saved my life. Most ilyen Iron Man-ek vannak itt, meg Iron Woman-ek?

Szóval keresték a szerelmet, és megtaláltak egy szivárványt, akár a Pride nótája is lehetne ez a nóta. Fancy, és az I Found a Rainbow, Leon Rosszal, ki tudtam mondani, na jó. Ne legyél már olyan rossz, Leon.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Már is forog a következő lemez, lesz McCountall, Love is Just a Blade Away, ez a felvétel címe. Aki pedig feldolgozta nekünk, DJ Chris Latvia.

közben nagyon pontosan meghatározta a Little Line, hogy meddig szokott tekerni a Duna forrásától a magyar államhatárig. Köszönjük szépen!

0: Rangjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor frissítsünk egy kicsit Joel Corey felvételével. Head and Heart a felvétel címe. Ugye közösen meg kell csinálták.

És hát most érdemes jönni a csörgő falra, hiszen itt van a következő műsorok házigazdája is, ugye Little Lion, illetve Tökszár is este 6-tól és este 8-tól, majd a Bitang Jó Rádióban. És hát jó magam Gébelen, itt a Bitang Jó Rádióban egészen 18 óráig. Nálam pedig a Sky Night Avenue és az Epporcy Move, remélem, hogy jól tettem ki.

is, hogy miért hasonlít ennyire a nagyszerű Banda felvételére. Hát, mert ők csinálták, csak más néven. A System Sim Blue-ra gondolok,

És ugye már a két tag, Thomas Vidrat és hát a másik jó emberke pedig Detlef Wedeke. És hát ez az Hepur Si Move olaszul.

Ha jól látom, ismét egy törkeadó, de mindjárt kiderül, Sezen Aksu és a Bill Jore Suna vagy Suna. Remélem jó ejtemen, nem tudom, nem értek törökül, úgyhogy... De ígérem, hogy megtanulok.

0: magam jakalam.
1: A népszerűek ezek szerintem a török sorozatokból, vagy valami ilyesmi.
0: En zayıf anda seni ta yüreğimden yaralar.
1: Hol szoktak menni a Izaura TV-n, vagy...

0: biliyorsun.
1: Itt pedig Mázinak javaslom, hogy nyugodtan udvaroljon a Csevegő falunát, ott is lehet, hogy nyugodtan.
0: Sen kendi dünyanın toprağında.
1: Az udvarlásnak nincs határa,

Közben csatlakozott hozzánk a csevegő falon Szürke Kisegér is. Kellemes szép napot neked. Örülök, hogy itt vagy. Jó szórakozást a Bitangió Rádióval. És ennek örültem, hogy ez a felvétel is bekerült itt a műsorba, hiszen jön a Bad Boys Blue és a Hungry for Love.

alsó, az fűszer egyébként. Ava Max és a Salt című nóta. Mindig a Salt ügynök című film jut eszembe. Azt hiszem azóta a címe, ugye?

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És hát egy dal, ami sok a kedvence, Glamour Project és Hisanto California és a Tornado.

Közben a csevegő falon megtudhattuk, hogy Little Lionon van a bugyi, rajtam nincs, úgyhogy Dark Moor nagyszerű felvétel a folytatásban, Crossing Through Your Heart, ez a felvétel címe. Rajtam kisgatya van.

és már ott vannak a csipendéles fiúk is a csevegő falon. Hiszen arról tárgyaltunk, hogy milyen jó ilyen melegben egy tanga. Hát akkor sétálj tovább velem, Walk With Me, a következő felvétel címe, Felix Jane Hayes Shows felvétele.

Na gyere, és fogd meg a kezem, és sétáljunk tovább egy magyar felvétellel, hiszen azok sem maradhatnak ki, ugye a mai műsorból. Kőkény Attila érkezik hamarosan egy nagyszerű slágerrel, az a címe, hogy Rád gondolok. Gébel a műsora itt a Bitang Jó Rádióban 18 óráig, ott pedig érkezik hozzátok Little Lion, a fantasztikus műsora, és még egy kicsit gyakorolnom kell, de Little Lion, megy ez. Aztán este 8-tól tök szár. Pedig nem is tettem be a fogalmazás gátlót.

0: Bitangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És egy nagyszerű dal, illetve hát zeneszám, Classical Helios Station és a Marriage d'Amour.

0: Listener picks. Ti kértétek.
1: Ahogyan ezt a felvételt, és Gary Moore és a The Loner

Egy hatalmas gitárzene, Gary Mortor, The Loner, és az utolsó felvétel szól tőlem, aztán érkezik hozzátok Little Lion este 8-tól, pedig tök száren, ne felejtjétek el, Yiruma és a River Flows in You, ez érkezik hamarosan.

Ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban, remélem mindenki jól szórakozott. Ez volt a Listener Picks, vagyis ti válogattatok a ti kéréseitek közül. Állítottam össze ezt a műsort. És hát, ha találkozunk legközelebb, vagyis holnap, ha jól emlékszem, akkor 14 órakor. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a további műsorokhoz, és örülök, hogy itt voltatok velem. Kellemes szombat délutánt és estét mindenkinek. Sziasztok!

Akuna Matata. Mienja nyo nisu.

sziasztok! Csodaszép napot kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! 2026. 7. hó 4-e a függetlenség napja, én is tartom. Ezerrel, na nem az amerikait, hanem a sajátomat. Nagyon szépen köszönöm Mokuskának és Gébelennek az előttem lévő két-két óra remek zenei válogatását. Jó pihenést kívánok nektek! Na meg persze, ha tetitek, akkor tartsatok velem,

szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán. Tika, szürke kis reggelet, Pista 67-et. Nefertiti Csámpás Rozi. Itt vannak velünk Bubujék és az előző két óra házigazdája Gébele.

jövedelem meglepett minket egy kicsit, hiszen hallgatói kéréseket teljesített. Mondjuk én sejtem, hogy ki volt a hallgató. Hallgatott itt nagyokat a cseten, de remélhetőleg jól érezte magát. Ünzájé! Én kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, és nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Hát ma én leszek Gébelen, jó? Ő hozta a jó kis lírai és kellemes retro muzsikákat, nem remixelve. Én a mai napra egy kicsit partisabban készültem, hiszen hát szombat este van, egy kicsit megpróbálom a hangulatotokat fölhozni, hát ha van köztetek olyan, aki aztán nem a dunyhás bába megy, hanem tökszár után egyenesen beleveti majd magát az éjszakai buliba. Hiszen 22 óráig itt a Bitangyó Rádióban élő műsorral várunk benneteket, jó magam után, majd 20 órától érkezik hozzátok tökszár. Aztán érkeztek a Messengeren is, szia drága jó műsorvezetést hallgatunk, puszi, puszi Vidarikának és puszi Lacinak is. Szeretettel üdvözöllek benneteket, egy nagy ölelés.

Csempás Rozi berakta az órát. Idő van, kérem. Figyelj, Rozi, ez van az órán 22 óra, és azt úgy teljesen rendben is van, 22-kor. Térjünk vissza a témára. Persze nem veled, meg nem velem te. És nem ezzel akartam kezdeni. Az óra elvette a figyelmemet.

de hát egy szombati parti kezdéshez, Gabri, pont ez se túl rossz választás. Itt van velünk Kardos Szilárd, a Misszia Kis Oroszlán, természetesen ma is hallgatlak. Szép szombatkor estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Szilárd, neked is szép kor estét. És én nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit ott a háttérben is, és hát őszintén nagy mély meghajlással köszönöm mindenkinek a Bitangyó Rádió chatfalán, hiszen írtátok itt is, hogy jó adás, jó műsorvezetést kívántok. Lehet, hogy már felmerült bennetek az, hogy miért van az, hogy én a cseteseket nem olvasom be, hogy jó adás, jó adás, jó adás, jó műsorvezetés, stb. Stb. Hát ugye a ti kiváltságotok az, amit én nagyon szeretnék, hogy a háttérben hallgatók is bejöjjenek ide a Bitangyó Rádió chatfalára, hogy ti olvassátok egymás üzenetét, látjátok egymás üzenetét. Hála jó Istennek, mindig rettenetesen pörög a fal. Na, megjött a kezdő zenei. Csapjunk oda a dobok közé. Hú, kinek van meg az a gép, ahol a csaj seggép. És a vízcseppek úgy repülnek. Nagy puszim Tündérnek is, aki jó adást kívánt.

Itt van velünk Csalfám is. Berakott egy gifet, ahol ezzel repül fölé a dobot. Mika is ugyanezt teszi a cseten.

És közben én megtaláltam azt a bizonyos gifet, amit kerestem. Itt van velünk már Békatka is. Sziasztok, Bita!

újabb zenék is. Bevallom őszintén, hogy rohadt nehéz most per pillanat új partis, bulis zenét keresni, mert minden éjjel. Minden is. Javasolnám a YouTube-nak, hogy csináljon egy ilyen kategóriát, hogy ami mesterséges, ami az eredeti előadók, meg amik a DJ-k által föltöltött remixek, és nem AI által generált. Mennyivel egyszerűbb lenne

Én nem mondom, hogy rossz, mert vannak közte jó dalok. Van egy-egy, ami nekem is bejön és tetszik. Csak egyszerűen én, ahogy elindul, hallom, hogy ez már megint az. Hiába próbálnak más. Amúgy különben az AI tök jó dolog, a mai napon jövő szombatra kerékpár túra ötletet gyártattam vele, elmondtam neki, hogy innen szeretnék Paszbergből elindulni, és a végcél az ilyen 100-120 km között legyen, lehetőség szerint maximum 500 méter szintemelkedés, és azt is elárultam az AI-nak, hogy vonattal szeretnék visszajönni, tehát hogy ez is egy fontos opció, hogy ahova kikötök, onnan majd vonattal hazajöjjek. Olyan profi térképet csinált nekem, tehát ez a része, ez tetszik, az, hogy annyi zene van, milliárd dal, milliárd jó DJ van, hagyjuk őket dolgozni, és ne az AI-ot csináltassunk minden. Wild és a Groove Coverage. It's alright. Bütangó Rádió. Szeretettel köszöntöm Szituskát és Józsefet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszunkon. Hát remélem, hogy Józsefnek van egy finom, kedves, hűs rozé fröccse. Neked pedig jó limonádé hörpölést.

mondja. Azt mondja Csonfa, a döglött dagadóm is it's alright. Jó Adit, amúgy köszönöm. Neked pedig jó zenehallgatás. Egy kis Scooter.

Ja, hogy töltött dagadó. És én miért olvastam döglöttet? Szerintem átjavítottad már azóta, szerkesztetted tudni. Na de hát különben is a döglött dagadó, sem mondtam semmi rosszat. Mondd, hogy nem él már az a szegény disznó. Azóta szerkesztetted.

Most tele a leveles ládába, hát ha megunja Pinokkió, és akkor utána mindenki megkapja a jogosultságot hozzá. Amíg nem érkeznek bele az üzenetek, addig úgyis...

0: susogós mackók haverja az LG Optimus mobiltelefon.
1: Everybody now, yeah, everybody now, yeah, back seat back, alright. Szevas anya, ezt figyeljed. Van egy ilyen dal felismerő a mobilomon, bármit dúdolsz neki, az felismeri, és megmondja, hogy melyik dal.
2: Fasza. Na, figyelj. Sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold.
1: Fejezzed be, fejezzed be.
2: Sajtból van a hold, sajtból van a hold.
1: Fejezzed már be.
2: Na, mit ír?
1: Error.
2: Ez most a cím, vagy a szerző?
0: A susogós mackók haverja az LG Optimus mobil.
3: Na, megtudtuk a Shazamos susogós macóktól, hogy nem elég énekelni, mert jól is kell énekelni a Shazamnak. Ezt különben már én is kipróbáltam. Itt járt a fejembe a dal, és elkezdtem neki dudolni, hát nekem is azt írt, hogy error. Questa è la

Puszi remek adást kívánok, már hallak, írta nekem Kacajka drága. Puszi nagy ölelés oda is. Ugye a döglött dagadóját, illetve a töltött dagadóját elküldte képformájában nekem Csalfa. Én is elküldtem neki az én fetás paradicsomos, bazsalikomos csirkémet cukkinival. Összesütöttem mindent, olyan isteni lehet. Adriano cseles csávó. Bennem van a bugi. Hát jó későn után, a tegnap esti bringázás után, ugyan 11 óráig ugye hallgattuk Kézit, aztán valamikor olyan éjfél tájba sikerült elaludnom. Aludtam is reggel 7-ig, ami öröm volt, 6:40-ig. Aztán kora délután bebubukáltam. Jó órácskát, úgyhogy most nagyon fit vagyok.

Na gyere, mászta falra, te is értünk tőlünk miattunk. Nagyon guszta tika csülke is. Na most már is beteszem az én kajámat a csetre. Itt van velünk drága Enzsim is. Ha-ho, itt vagyok, kis oroszlán, hallgatlak, jó adást. Köszönöm szépen, drága, jó zenehallgatást, jó fülelést.

és hát szeretem, amikor hallgattok rám egy kicsit. Itt van velünk a Bitangyó Rádió chat falán már Tündér is. Hát szia, édesem! Bitan, kellemes délutánt, jó rádiózás, jó csetelést!

Hát ugye csirke húsi van a tepsi alján, és erre szórtam cukkinit, fetát, paradicsom konzervet, de ilyen egész paradicsom konzervet, tehát nem levet. Bazsalikomot, rettentő sokat, egy egész cserépnyit, fetát, és ezt úgy összesütöttem, és a végén még megkintettem egy kis reszelt mozzarellával és parmezánnal. Három adag lett a kis tepsimből, beszemem úcsó. Mostanában nagyon rá vagyok kattanva a paradicsomos, bazsalikomos dolgokra. Szintén nagy kedvenc, ugyanígy paradicsomot. Igazság szerint olcsóbb, hogyha megveszem a konzervet, mint hogyha a friss paradicsomot veszem meg. Lehet, hogy otthon a piacon már lehet mondjuk olcsóban is kapni paradicsomot, nem tudom. Bár ahogy a tündér megmutatta az otthoni karfiol árakat, dobtam egy hátast. Szóval a paradicsom konzervet egy kicsit így lecsurgatom, lecsöpögtetem ezeket a szép paradicsom fejecskéket. A levet utána megiszom. Nem dobunk ki semmit. És ezt egy kicsit airfryeren lesütöm. Rinsztelek hagymát, gombát, rádobom a bulgurt, fűszerezem, fölengedem egy kis vízzel, és a végén ezt a paradicsomot beleforgatom. Egy kis mozzarellával szintén. Isteni, és mi is kell hozzá hús.

Lidliben akciós Angliába fogylalt, ha jól olvastam, de már elgurult előre, mert olyan aktívak vagytok, hála jó Istennek. De ha jól olvastam, tök szárat, akkor a Lidlibe érdemes menni fagyit venni.

nyugodj meg, Kata, szóval már olvashattátok Nefertitit a cseten, de bemondom akkor most szóba, és azoknak, akik nem olvassák a csetet, illetve a tegnapi napon nem hallották esetleg Pinocchio közleményét, mint ahogy én sem. Majd a jövő héten lesz elérhető ez a funkció. Addig ne írogassatok. Vagy de, de írjatok, de írjatok. Nehogy már unatkozzon. Szürke kisegér sűn pörköltel kínálja a csoportot. Többet az életben egyek hús. Itt van Bubunk is, azt mondja, volt már Baki? Még nem. No, de majd akkor mindjárt.

Köszönjük, hát úgy bírom, hogy jókat mosolyog rajtam. Új, Csafa, ez nagyon jó, ezt hol vetted? Kérek elérhetőséget. Ilyen mini turmix láttam már benne a melóhelyen is.

Te bubu? Ne szurkodd a bubu babám! Jaj, hát én nem temúzok. Már bocsánat érted, de az a bolondok. A vásárlóhelye. Hát szó szerint mi lesz? Arc.

0: búcsú, megveszük ezt is, megveszük azt is. Búcsú, meg búcsú volt.
1: This is a party song that makes the party going on.
0: Na, akkor lemezezünk. Hát, ha jön a Baki is. DJ Bobo. Üdvözlök mindenkit az én szombati partimba. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Mondja Tündi, hogy most konkrétan lebolondoztál. Igen, írja a Csalfa is, hogy kikéri magának, a sok szar között van némi jó is. Fogatlan oroszlánnak is van balhéja. Bolhája. Húha! Az a sötét szürke feketén nem látszik. Bizony, meg van neki bajsza is.

Szeri van, nem, szóval tényleg, csak figyeljetek oda, hogy olyan dolgokat vesztek meg, amit aztán utána tényleg használtok is, és nem a kukába, vagy a polcon, vagy a szekrénybe, vagy a fiókba landol, mert én azért ismerek olyan embereket, akik mindent megvesznek, mert úgy tök olcsó, tehát ilyen kényszervásárlók, és erre a Temu tökéletes, hiszen tényleg...

Ott a baki. Aj, ez a temu miatt volt. Meg hogy lebolondoztalak benneteket. Na most már Bubu is, Tika is megnyugodhat. És akkor a bakit engedjük is el. Ja, Istenem! Akkora baki táblát, akkorát.

Azt mondja a kedves tündér, hogy a polcon van egy csomó kacsa, kacsája. Mi a bal rossz? Nem bírod megenni. Egy maxi büszkeség. Drunken Sailor.

Hát úgy látom, hogy a csetesek közül mindenki bakit akar. Azt írja Bubu, hogy náluk a paradicsom a pennyben 6,79 lej, ami Magyarország olyan 459 forint. Kata nyuszi vagy McFly. Marian pedig bepörgött, mint az állat.

a maskuránk. El van veszve, mint az aranyóra. Azt írja, tündér, én már kaptam egy csomó mini dolgot, azt hittem, hogy nagyobbak lesznek. És aztán azt mondták, hogy azért ekkora, hogy ne fájjon. Tegnap Kézi sziporkázott tegnap. Reggel 7:30-től délelőtt 9 óráig live mixelt, aztán pedig este 20 órától 21 óráig itt volt velünk a Music Party-val. Beugrott spontán, reggel is, meg este is. Hát a reggeliről szerintem nagyjából nagyon sokan lemaradtatok. Pedig nagyon-nagyon jó volt, bár nem beszélt. Én próbáltam neki udvarolni, és szeretném hallani a reggeli mackós hangját, de csak vigyorgott rá, és nem kaptunk reggeli hangot. Kedves Békatka, a reggelit szerintem egyáltalán nem volt reklámozva, az esti pedig, jaj, hát és el kéne indítani közben a lemezt, mert ha nem indítom el, akkor csak itt beszélek magamba. All time.

Ilyen Nefertitől sem a reggeli, sem az esti hadi nem volt kiírva, hát kérem szépen, ezért tessék reklamálni Pinocchiónál. Bár elvileg majd erre is lesz lehetőségünk, hogy saját magunkat beírkáljuk, és akkor legalább a főoldalon látjátok. Kata, először írjál 10-et, aztán ha addig nem tilt le, akkor írjál neki még 10-et.

Na hát, és nem is olyan régen játszottam én Vanilla Ice-ot. De hát most, hogy lapozgattam a lemezeimet, belefutottam, hogy jé, nekem van ez Maxiba is. Úgyhogy elhoztam a mai napon Vanilla Ice-ot. Aktuális, hiszen azért vágyjuk a hideget.

Na hát engem a töltött dagadó nem izgat, de a kis tacsi kölykök azok nagyon. Nagyon szeretnék én is egy kis kutyát. Mondjuk a tacskon számomra ugye nem lenne jó választás. Túl hosszú, nem férne be a bicikli kosarába. Futni se tudna a bringa mellett. Hát nekem mindenképpen valami kis testű, hiperaktív. Kis kutyus kéne. Elvileg bele van írva az albérleti szerződésbe, hogy kisállat nem tartható, gyakorlatilag már 3 kis kutya van a házban. Úgyhogy szerintem egy ide vagy egy oda már nem számítana. De hát meggondolandó, mert nem olcsó dolog Németországban kisállatot tartani. Érdemes felelősségbiztosítást kötni rá, mert bármit csinál, a kutya csúnyán néz valakire, és az elesik, és eltör a lábán. Nagyon súlyos 1000 eurók büntetnek. Eurókra büntetnek. Na meg hát az orvosbiztosítás se olcsó. És ha az nincs, akkor viszont ott hagyod a ingergatyád a dokinál, ha véletlenül valami baj van.

Na, engedjük Vanilla Ice-t és az Ice Ice Baby-t. OMD, az az Orchestra Manover in the Dark. És a zenal a G-t a Bitang Jó Rádióban. Még mindig lemezünk.

azt mondja Tökszár, hogy a plüss kutya a leggazdaságosabb, az biztos, plüss oroszlányaim vannak. Nem is egy, nem is kettő. Horgolt is, kicsi is, nagy is, közepes is. Kutyusom nincs. Viszont van egy bitang jó rádiós macim.

Hát az idejét se tudom mikor. Nem akarok hazudni, de talán most lesz 8 éve. Úgy ugye voltam egy szilveszteri alkalmával Londonban.

És ugye akkor kaptam a Bitangyó rádiós macimat. Itt a puska az ingyen, mert rá van írva, hogy 2017.

közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

tudunk egy kontaktot cserélni, hogyha adsz valami kontaktet. Aztán szívesen látlak benneteket útközben egy kávéra. Nem a plüss kutyáért. Egy kis loco-loco.

Mari Katka írja, hogy ez az Uncsi a kedvenc dala, úgy tud rá táncolni, mint senki. Igen, én augusztus 14-től 30-ig leszek Magyarországon, szabadságon.

Na, imádkozzunk egy kicsit, Amenó. Ez meg a te kedvenced, Békatka, nem? Valami ilyesmi dereng. De csak most, hogy megszólalt a zene, most ugrott be. Lehet, hogy mellé nyúlok. Szeptember 15 az teljesen rendben van, oké, megbeszéltük. A 28-án nem leszel különben Magyarországon éppen. Azon belül Budapesten. Ez nem volt tudatos. Teljesen tudat alatt jött elő valahonnan, onnan a hátsó rekeszből, hogy Amenó, Békatka. Igen, augusztus 28, Budapest. Bocsánat, 29, Budapest. Hát leszünk egy páran, bitangok. És szeretettel várunk téged is. Meg persze, hogyha valaki hallja, és ellenállhatatlan vágyat érez, és jönne. Igen, augusztus 29-on van. Azt még nem tudom megmondani, hogy hol, de hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat, az biztos. Nem 153.

Igen, Tündér, augusztus 29, azt merem remélni, hogy te is vonatra pattansz és érkezel. Igaz, hogy mielőtte egy hétig együtt leszünk. De a többiekkel nem. Én nekem 30-án vissza kell jönnöm Németországba.

Békatka írja nekem messengeren, hogy felmerült, hogy a pizza paradicsomba találkozzunk. Ha velem is ott találkoztatok először te. És akkor kérdezem, kedves Tikkát és Szürke Kisegeret, szerintetek oda minket még beengednek együtt? Hát egy olyan minital, igen, Tündér.

Na, hát nem Sing Sing-től hoztam, hanem a Kerozintól, mert hogy ez akadt így a kezembe, kedves tökszár. De akkor jöjjön a halál a májra.

azt majd még kitalálom, hogy onnan visszamegyek Dunajvárosba, vagy ott alszom valahol, vagy a buli után elindulok Németországba.

Szóval augusztus 29-én rendezünk egy kis mini találkozót. Azért mini találkozót, mert hogy... Hát ez csak így, vagyunk egy páran barátok, akik már többször találkoztunk, és hát hogyha van kedvetek, van időtök, csatlakozhattok.

Minden esetre ne azzal a névvel rendeljetek asztalt, amivel januárban, mert a zenév az tuti tétolistán van. Óriási hangulatunk volt. És meglepő módon ugye a vietnámi étteremben is óriási hangulatunk volt. És ott nagyon aranyosan, csak úgy mosolyogtak rajtunk. Bár szerintem ott is pezsgőt bontottak, mikor el...

Na, akkor ez már biztos tök szár, hogy tervezd úgy, hogy augusztus 29-én számítunk rád. Vagy rátok természetesen, ha hozod a párod, vagy nem tudom, asszonyt, bárkit. Diszkréció teljes, az étteremben is van ez a tábla, hogy nem áruljuk el, hogy kivel jössz. De azt se áruljuk el, hogy kivel volt itt a

Nefertiti-re is számítunk. Maximum hazaviszlek. Tehát tényleg lejössz vonattal Budapestre. Aztán, ha vége van a dolognak, akkor hazaviszlek. Maximum hazaviszlek. Tehát tényleg lejössz vonattal Budapestre.

40 négyzetméteren voltunk. Négyen egy hétig. És ebben a 40 négyzetméteremben van stúdióm, van konyhám, van biciklitárom, van mosógépem. Hűtöm bútoraim. Logisztika kérdés. Amikor aludni akartunk, akkor ahhoz pakoltunk el, amikor enni akartunk, akkor ahhoz pakoltunk el. Napközben meg nem voltunk itthon, így nem zavart, hogy nem

Azt mondja, Tika. Aludtak már nála is plusz hárman, de hát mégiscsak a családja, mint a heringek. Hát mi meg mégiscsak a barátaid vagyunk, vagy mi az? Igen, Tündér nem bírja a pókokat.

Na úgy néz ki, hogy kacajkánk is beszervezhető lesz. Azt mondja, egy ugrásra lakik a pizza paradicsomtól, úgyhogy mehetek hozzá aludni, úgyhogy lesz itt hely. Dögivel. Szürke kisegeret oda kéne vinni aludni, ahol többen leszünk. Bedobni a közösbe. Na hát a nyár slágerem, ami ugyan megosztó lett már. Hiszen a csapból is ez folyik.

Nefertiti-nk valamerre elkalandozott. Hiába próbáljuk vallatni hangban is, és csak cseten is.

Tündi, közben apus küldött neked egy kedves kis képet, miszerint Böbe férje külföldön dolgozik. Illetve hát nem biztos, hogy neked küldte, de biztos, hogy a pókról jutott eszébe. Én pedig elküldtem neked. DJ Gollám és a Talk to Me, itt a Bitangyó Rádióban.

19 óra 36 perc van, és hamarosan érkezik hozzátok majd Tök Szár. Én pedig majd a holnapi napon délelőtt, ahogy azt megszokhattátok, 10-től 12 óráig, de hát majd biztos egy kicsit hamarabb jövök, ahogy ébredek és rend. Bár főzöm nem kell, készen van a kajám.

Nagy szeretettel köszöntöm a Bitangi Rádió chat falán maskuránkat is. Köszönöm szépen, örülök, hogy ideértél a végére. Puszi és ölelés neked is, és Joe papának.

DJ Tokióba. Mondjuk én annyira nem vágyom oda, bár ha valaki befizetne, akkor biztos, hogy azért nagy duzzogba elmennék egy ilyen rövidebb kirándulásra. Hát az összes ázsiai ország közül talán egyedül Japán, ami igen, engem is azért vonz egy kicsit. De egyedül semmi pénzzel nem mennék el oda. De ha Musu nyer a lottón és elvisz magával, akkor természetesen majd elmegyek.

Egy picit bara. Szóval egy kis nyelvgyakorlat, így este előtt. Fiúknak is, lányoknak is. Nyelvizom.

Most azon gondolkozom, hogy tök szár, hogy is van a megállapodás, hogy te fogsz énekelni, és nekem kell táncolni. Kis izmos seggelenne, kedves Tika, ha azt a sárga, kanári sárga szoknyát levenni.

Hát én táncolok is, meg énekelek is. Mondjuk csak az utóbbit tapasztaljátok, az előbbit, hogy én itt elriszállom magam, azt hál' Isten nem látja senki. És Tika emlékszik, basszus, tehát azért igen, tehát arról volt szó, hogy én tudok énekelni, mondjuk az azért erős túlzás. Tökszel pedig tud táncolni, ezért megcseréljük, hogy legyen kihívás.

Majd választunk valami könnyű nótát. Mindig ilyen bocsi teló volt.

hülyeség, az a rosszaság, az mindig megtapad. Martin Garrix és a Bitangyó Rádió. Na meg az állatok. Ja nem, az Animals.

Szóval, ahogy mondtam nektek, ma 20 órától egészen 22 óráig, vagy lehet, hogy egy kicsit még tovább is, tök szár lesz itt veletek. Zenél nektek majd.

Ez van nekem ide írva. Hát ugye én majd lehet, hogy azért jövök egy kicsit korábban, de az biztos, hogy délben ugye majd el fogok tőletek köszönni, mert hogy megyek bringázni. A holnapi napon is beiktatok egyet, a tegnapi után már elmúlt az izomlázam. Délelőtt még egy kicsit terminátoros voltam. Aztán viszont majd 14 órától érkezik hozzátok 16 óráig holnap is Gébelen. Egyelőre ezeket tudom nektek ígérni a holnapi napra, illetve a mai nappal kapcsolatban.

Alexander Stan és a Sexo Beat. Hát én állítom, hogy ezek a találkozások, amik így összejönnek, akár veletek, ugye most már harmadszorra, vagy tehát bárkivel, akit ugye így ismerek, nagyon sokan vannak, épp itttel beszélgettünk valamelyik nap, és mondta, hogy hát azért ő ugye hallja, hogy mennyien beköszöntök, itt vagytok, és hogy hát nekem az a jó, hogy mindenkit ismerek, hát azért mindenkit nem ismerek, de hogy tényleg nagyon nagy az ismeretségi kör, akikkel már személyesen volt örömöm találkozni.

ugye én igyekszem azért a szabadságomat úgy összerakni, hogy egy évben háromszor otthon legyek, tehát a karácsony után ez a húsvét környéke, illetve nyáron, valamikor ősszel is, és aztán megint a karácsony, illetve hát ugye hozom ki édesanyámat magamhoz, ugye hozzá is alkalmazkodom, hál' Isten. És hát most már egyre nagyobb az a baráti társaság, akik bizony azt mondják, hogy ho-ho, én megyek haza, akkor jössz hozzám, végig se tudlak most már járni benneteket egyúttal. Kompromisszumokat kell kötnöm. Aki mondjuk kimaradt áprilisban, szeretnék majd most találkozni, de van, akivel most se fog összejönni.

Jövő szombaton viszont nem leszek itt veletek, mert hogy már hajnalba elindulok. És valószínűleg nem fogok hazaérni este 6-ig, de haza is érek, nagyon cudar állapotban leszek. Egy kis keresztapa.

Egy imádom dal, egy imádom muzsika itt a Bitangyó rádióban. És akkor jön a vége, és hát egy kis merényletet készítettem ellenetek ide. A végére jön egy olyan best zene, amit már jó régen nem játszottam. Talán Misikének játszottam utoljára, az pedig már sajnos nem ma volt. És hát nagyon-nagyon-nagyon szerettük. Nem fogom végigengedni, mert majdnem 7 perces. És amíg az elején nagyon kalapálnak, addig megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, kívánok nektek csodás estét Tökszárral, legyen olyan a mai estétek és a holnapi napotok, amilyennek szeretnétek, várlak benneteket holnap 10 órától. Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a facebookosoknak, a messengeren íróknak, és természetesen külön köszönet és hatalmas ölelés a cseteseknek. Deborah DeLuca és a Trenó.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá, szombat este van, és tök szár ismét a mikrofon mögött, ma este 2 óra hosszában leszek hallható itt a Bitangyó rádióban. Először is szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra hossza házigazdájának, Little Lionnak ezt a nagyon jó műsort. Az egyik felébe én is be tudtam csatlakozni, mert előtte még Lidlben vásároltam, úgyhogy van egy kis jégkrémem, hogyha valaki kér valamit, úgyhogy azzal tudok szolgálni. Ahogy itt már hallgattuk ezt a zenét, ilyen funky stílusú zenéket hoztam nektek ma estére. Remélem, hogy ez a zene ezt tetszeni fog. Azt írja itt Little Lion, hogy ő nem távozik, csak itt hirtelen két hallgatót is észrevettem, hogy távozik, és ezért jegyeztem meg, de semmi rossz gondolat nem volt benne, csak poénosan gondoltam ezt, és itt azért az előző, úgymond egy órában, itt azért már félig meddig belekeveredtünk itt valami augusztus 29-ébe, amiben itt valami találkozóról van szó, legalábbis, hogy valamikor valakivel összefutunk. Úgyhogy én Magyarországon leszek valószínűleg, remélem, hogy így lesz, és akkor tulajdonképpen úgy csinálom én is a szabad időmet, hogy én is eljussak egy ilyen helyre. Még úgyse voltam egy ilyen rádiós találkozón. Másfajtán már megfordultam, de ilyenem még egyelőre nem. Ez lesz szerintem az első, de remélem, hogy nem az utolsó. És akkor már is Madison Adventure-től az Everything You Need című számot kiengedem, és aztán még beszélgetünk ezekről a dolgokról is.

És akkor itt már bitangok sorakozó, tartok is egy névsorolvasást, akiket én itt most egyelőre látok a Bitangjó Rádió chat oldalán. Ő nem más, mint Little Lion, a két robotunk Bobby és R2D2, B-kata, Bubu 81 kata, Nefertiti, Pista 67, Szürke kisegér, Tika, Ézen, a másik oldalon pedig csataknál látom csatakot, Ericssont és Tindert, remélem, hogy ők is jól érzik magukat a mai két órás adásom alatt, és menjünk is tovább ezzel a nyugodt kis zenével. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit se, de szerintem biztos vannak külsős hallgatók, őket is köszöntöm nagy szeretettel, úgyhogy gyerünk is tovább, és mondom, még ejtünk pár szót az ilyen bulikról.

És itt fel is teszem mindenkinek a kérdés, hogy kivel mi történt a héten, mi jó dolog, rosszat ne írjatok, mint szoktam mondani, csak is jó dologokra vagyok kíváncsi, és hogy kinek milyen tervei vannak még esetleg a hét utolsó napjára, ezt osszátok meg velem, hogyha tudjátok, és be is olvasom, és megbeszéljük ezt is.

És itt már megkaptam Ericssont-tól, hogy holnap neki pihi lesz, kezdek kicsit irigy lenni, én most megint 7-8-at dolgozok, de nekem is közeledik a szabadságolásom, úgyhogy kicsit ilyenkor meg kell húzni.

És akit már hallunk, Johnny a Senior, és a Move Your Feet. És köszönöm szépen a kérdésedet, Little Lion. A fürdőszoba most el volt napolva, mert anyaghiány volt, lépett fel, és így az egész hét az nálam kimaradt ebből. Ma kerültem vissza, tegnap érkezett anyag, szóval a csempénk elfogyott. Sajnos ez nem az én hibám, már a tulajdonos meggondolta magát, és más felületet is így akart leburkolni, úgyhogy ennek örömére kifagyott az anyagunk. Közben itt megy a sikítozás, hogy gól történt, gól lett, és a Marokkó vezet, közben ezt is megosztom veletek. Szóval megy a munka, de még na, sajnos sok apró bigyó van, amit meg kell oldanom, és csak két kezem van.

Only the Lion, nekem nem mindig van tervem, de van, aki mindig segít ebben, és azt mondják, hogy ja, akkor most Attila ezt kéne megcsinálni, vagy azt, vagy erre gondoltam, és segíts nekem, vagy csináljuk meg még tegnapra, és jó lett volna. De ezen túl minden szép és jó.

és közben látom, Kata küldött fényképet, úgyhogy köszönöm szépen neki is, és itt még jönnek a különböző képek, de majd erre szám után visszatérünk.

Egy kicsit figyelnem kellett itt, hogy a két zenét egymás után le tudjam játszani. És ez már Samus Hey és a Boogie Tonight.

Azért ez jó, Little Lion, hogy ilyen hiperaktív, hogy én is rengeteget szoktam menni, főleg a munka vége, de van, amikor más is közben jön, és másmiért is menni kell, de most egyelőre munkára koncentrálunk, majd jön a szabadság, akkor viszont lesz minden, erezd el a hajamat.

És mondjátok, hogyha nem jól láttam, én most rápillantottam a Bitangyó Rádió weblapjára, ami eddig egy szünetelt vagy átalakítás miatt nem volt elérhető, de jól látom, már újra működik. Nektek is feltűnt ez, vagy csak nekem új? És közben valami furcsa képet mutatott itt nekünk Little Lion.

akkor ezért volt olyan furcsa nekem, nem tudtam, hogy működik, de most már látom, és innentől kezdve onnan is szerzek egy nagy csomó információt nektek is. És ahogy látom, már is mondom, amit én látok itt a holnapi műsorról. Beszélünk vasárnap. Azt látom itt nektek, hogy 10 és 12 óra között jön Little Lion hevesen, vegyesen. Hevesen leszel? Oda eljutok én is egyszer, és utána pedig lenn látom 14 és 16 óra között Gable-en hétvégi dance flow-val fog érkezni hozzátok, és remélem, hogy mindenki, aki most itt van, csatlakozni fog, és hallgatja őket.

És akkor Little Lion, neked mondanám, hogy nekem egyelőre az van az én programomban, hogy először is innen Angliából haza fogok vezetni Magyarországra. Ott leteszem az autómat, aztán átszállok a bátyám autójába valahol, vagy Szegeden vagy Pesten, ez még kérdőjeles, és akkor utána onnan fogunk kimenni Salzburgba foci meccsre, és utána fogok megint visszaérni Budapestre, Szegedre. Nem tudom, hogy mi a végállomás. Aztán utána még nincsen semmi úgymond fix tervem, de akkor ezt a 29-ét beírom a naptáramba.

0: és már meg is találtam azokat, hogy Little Lion miért szeret ennyire bicajozni.
1: Így van.
0: Aztán ti nektek is ajánlom ezeket a képeket, hogy nézzétek meg.

0: Moloka.
1: És ő már itt, Moloko, és a Sing It Back. Ezt erre csak azt tudom mondani, hogy ha én fogok táncolni, akkor Little Lion, te csak énekelj vissza engem. És visszaérek a színpadra. Természetesen csárdás lépésekkel. Ezt majd úgy kell elképzelni, mint a Veresegyházi asszonykórusa, hogy lépked vagy táncolott a színpadon. Aha, kitámvú men közben.

és ő már itt Mojo, és a No More Tears. Szóval nálatok se szeretnék könnyeket látni.

0: És látom már Tinder, azért ő ismer itt a táncot, de a hölgyeket nem látom itt a Bitangyó Rádió chat oldalán, hogy táncolnának. Pedig még mindig a szlogenem ugyanaz.
1: Ilyen tán...

És itt Madison Avenue, és a Don't Call Me Baby, szóval ne hívjál babynek, hogyha szeretnéd, hogy jó napod legyen. És úgy látom, itt Little Lion és Tika valami furcsa dologról beszélnek, mert itt már valami széles szájú pohárról van szó. Olyan azt hittem, hogy szívószemű Mártáról, de van ilyen széles szájú pohár is.

És köszönöm szépen a jó adás kívánságot itt külsős hallgatóként. Köszönöm szépen, remélem, hogy itt maradsz te is végig, és hallgatsz engem. És ahogy ígértem, küldök neked is egy számot.

És mielőtt így felakadna, ha a lemez, beleszólok én is a mikrofonba. Igen, Tinder, köszönöm szépen. Igen, kedves vagyok. És ahogy látom itt a Bitangyó Rádió oldalán, chat oldalán, először is Neferti távozik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy veled találkozni fogunk 29-én augusztusban. És amit még én itt látok, hogy folyik az alkohol keményen. Itt azért látom, hogy zenbe verte ide a közösbe a jobbnál jobb italokat. Még ezt ki kell nagyítanom, mert nem látom Little Lion mit tett be, hogy most ez valami csírás, valami csoda, de úgy látom, ebben valami gyümölcsök vannak, szóval ez nem koktél, alkoholtartalmú koktél. No, nekem itt van egy kis doboz eprem, majd adás közben vagy adás végén még becsipegettem így estére. Ha valaki kér, szívesen osztok belőle egyet-kettőt.

És ő már nem mint Junior Jack és az Esamba, és itt látom, hogy Békata érte, hogy jöhet cserje szőlőre. Hát én a szőlőt is szeretem, itt rengeteg szőlő van, úgymond mag nélkül, amit én szoktam általában venni, de hogyha van benne mag, legrosszabb esetben kiköpöm. És akkor meg itt a másik hírgólt rúgtak megint a marokkóiak, úgyhogy 2-0-ra vezetnek, szerintem ők a továbbjutók, úgyhogy ezt a hírt is megosztottam veletek, és szóljon az Esamba.

Hát a cserire gondolom, hogy a cseresznye. És azt kérdezi tőlem, Little Lion, hogy kivel játszik Marokkó Kanadával. Ők az egyik házi gazdák, hogyha ha jól tudom, és igen, Kanada, Marokkó. De hát Kanadát azt írják a FIFA rangsor szerint 30. Marokkó pedig a 7. Úgyhogy szerintem egyértelmű, hogy kinek kell itt tovább jutni.

Na és hogy itt megnézem a marokkói összeállítást, én úgy tudom, hogy Hakimi játszik a marokkói válogatottban, őt látni fogom valószínűleg Ausztriába a meccsen, a kupa meccsen, mert a francia Paris Saint-Germainbe játszik, és Aston Villa Paris Saint-Germain meccsre fogok menni, de nem neki fogok szurkolni, az egyszer biztos. Először Stuttgart volt a nyelvem szén, én azért is nem mertem kimondani, de hát Salzburgba megyek. Nekem ezek a nevek néha összekeverendők a számba, de próbálok figyelni, hogy ne mondjak hülyeséget mindig.

és ő már itt Daniel Hope és a Love and Pride. És hogy válaszoljak Little Lion kérdésére, nem rajongok. Valahogy engem az autók nem kötnek le, használom, de Forma 1-ért nem rajongok. Nekem az olyan furcsa, hogy az autók mennek ott körbe-körbe, de van, aki azt mondja, hogy 22 marha kerget egy labdát a focipályán, úgyhogy ez is egy megoldás. És szeretném köszönteni Zorkát is, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk. Csatlak pedig azt írta, hogy egy lerobbant kocsin, és kellett neki segíteni, úgyhogy remélem, hogy ő is sikerrel járt.

És itt az órára pillantva, 20 óra 52 perc, még mindig tök szárt halljátok, itt a Bitangyó Rádióban. Elméletileg hamarosan ráfordulunk az utolsó egy órára, de szerintem lesz még itt egy-két perc ráadás is.

Gyorsan be kellett vennem egy magnézium tablettát, vagy gyógyszert, mert megint így ülés közben a görcs az a lábamat húzta, de inkább az húzza, mint a traktor.

És Roli 37-et szeretném üdvözölni, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este is a műsorunkhoz Junior Jack és a Stupid Disco, amit most hallunk itt a Bitang Jó Rádióban. És csatak feltette kérdést, hogy cicik voltak már? És már meg is kaptuk az elsőt. És Little Lion kérdésedre válaszolva, nem tudom, hogy lesz-e időnk ilyenre, hogy Forma 1-es autókat nézzünk. Én amit tudok, hogy még előző nap valahol közelben meg fogunk érkezni, és ott is fogunk aludni, hogy hol azt nem tudom, és a következő nap elmegyünk meccsre, és a meccs után lehet, hogy haza is jövünk. Erről még nincsen egyelőre pontos terv.

És elő is került ez a kérdés. Little Lion-t Csatak Zorka hol különckedik? Hát ugye hallottátok a kérdést, én ezt nem annyira reklámoznám, de Csataknak az oldalán ott huligánkodnak. És ott vannak a cicik is. És igen, látom, Kata, hogy leírtad a nevemet, köszönöm szépen.

0: definitiva.
1: Cantanz.

És ismételten új hírek jött. Itt 3 óra vezet a marokkói válogatott, úgyhogy ez, ahogy szokták mondani, sima liba.

És itt Tika meg is írta, hogy ő már mindenféle izmán kipróbált ezeket az izomgörcsöket. Én nekem, hál' Istennek, idáig szerencsés helyzetem volt, csak ugye ezen a héten egy kicsit túltoltam, amit nem szabad, és hát azt lehet mondani, hogy 7 napból 8-at dolgozok, így annyira jövök ki, de sajnos ezt adja most a pillanatnyi helyzet, úgyhogy remélem még jövő héten a húzásnak vége lesz, és utána pedig egy kicsit lesz időm relaxálni is. És Zen válaszolt is. Azt nekem van olyan, amit te nem próbáltál. Hát ezt azért fejtsétek ki bővebben.

És ő már itt Afro Prince és a Better Thing, szóval Blue szóljon neked. És csatagtól megkaptuk azt is, hogy egy cicik jobbak. Na, ebben nincsen vita. Hát én is így gondolom, de egy fél nők azok szerintem másképp gondolkoznak, de az most nem ránk tartozik.

Jaj, köszönöm szépen, Csatak, hogy itt is csatlakoztál, és jó kívánságodat is. Hallgass te is ezeket a jó zenéket ma este velem, itt a Bitang Jó Rádióban. És akkor itt már egy kis reklám megjegyezném, mert nekem is újdonság volt, úgyhogy a héten újraindult a Bitang Jó Rádió weboldala, úgyhogy egy vadonatúj kinézettel vár mindenkit. Csatlakozzatok, nézzétek meg, bitangjoradio.com. Látjátok is, most kapcsolok, azt írom, azt mondom, hogy bitangradio.com, szóval bitangradio.com.

Ja, Little Lion edzek. Én nem edzek, én csak a munkára koncentrálok most, úgyhogy az is eléggé kikészítő. De most néztem meg én az én gyógyszeremet, amit beszedek abba. Ilyen 150 mg magnézium van egy darab tablettában.

Én csak azt tudom neked mondani, Tinder, hogy így, ahogy többek is írtak, nem a kinézet számít. Én olyan vagyok, mint a csokító. Ronda. Igaz, azt mondják, finom, de ne kóstolgassatok.

Úgy látom, itt a Bitang Jó Rádió csetoldalán a lényegre tértetek. És ahogy szoktam mondani, erről van itt nagyba szó.

0: my family the love, the energy, and the music.
1: And the music.
0: And the music.
2: Hát Little Lion, hogyha kéred az én mikrofonomat, megosztom veled. Csak nincs egy kicsit közel hozzád, szóval nagyon távol.

Igen, Little Eye, hogy tudjál vele, hogy beszélj vele, vagy beszélj bele, és esetleg hallják mások. Semmi más nem volt nekem a gondolatomban.

Hát itt azt írja Tinder, hogy nincsen próba, kerülök mindenkit messzire. Én meg úgy vagyok vele, mint egy rendes autóvásárló. Szóval mielőtt megveszem az autót, elviszem egy próbakörre. Ahogy az angolok mondják, test drive.

Hát úgy látom, Tika is odaszólt. És hogy így rápillantottam az órára, 21 óra, 26 perc van itt, tök szárt halljátok még mindig, a Bitangró jó rádióban, 2026, 7. hó, 4-e van, július 4, ha jól tudom.

és július 4-én van egy Egyesült Államokban a függetlenségi napja tulajdonképpen, úgyhogy függetlenségre fel. Én független vagyok, szóval ezt csak alá tudom támasztani.

És azt írja csatak, hogy én sajnos félénk és szégyenlős vagyok. Én már ezt hallottam tőled. Csak hallottam a másik oldalát is. Egyszer valami olyasmit meséltél, hogy bizonyos, hát szerintem volt bennetek, vagy két permetezővel alkohol, én szerintem, és furcsa módon zaladgáltatok ott a településen. Valami rendőrséges dolog is volt benne. Más egyebet nem tudok. Akkor most felvesznek?

És Tikától itt megjelent a kisvakondos kis képeske, azt mondja, beszólt, elástam. Ez egy egyszerű dolog.

0: Azért ne kérjétek, hogy imádkozzak, vagy valami ilyesmi hasonló dolgot csináljak, mert nem vagyok még megkeresztelve se, de csak végezzétek el a dolgotokat szép csendben. Áskálódjatok, legyen gyertya, meg tánc!
1: Ilyen tánc...

És ő már itt Patch and Smile. És a Baby, amit hallatok most, és úgy látom, hogy Tinder is azért belemerült itt a csacsogásba. Én is mindent elhiszek, megmondom őszintén, szoktam mondani, hogy én is mindent elhiszek, csak ti is higgyétek el, amit én hazudok. Persze ezt nem rád értem, Tinder, de sajnos vannak ilyen dolgok is az életben.

Hát azért megjegyzem halkan, Little Lion, itt az angolokra szokták mondani, hogy a három oroszlán. Úgyhogy akkor én három csokit megeszek, és az lesz a három oroszlán. De ha megnézzük majd az angolok mezét, azon is a címerben három darab oroszlán van, azért is vagyok így, úgyhogy egy oroszlánt el tudok osztani, ha kér valaki.

És ő már itt a Deep Dish, és a Say Hello, és azon nekem odaírva, hogy UK Club Mix. Ez is nekem egy félig meddig hazai.

ez Little Lion örömendetes, hogy olyanokat nevetsz itt. És Jánost is üdvözölném ma este itt. Igaz, hogy már majdnem az adásom vége felé közeledünk, de lesz szerintem biztos pár perc ráadás.

Hát majdnem igen. Little Lion, de csak plusz zenéket fogok még a végén játszani, úgyhogy még mielőtt félreérthető lenne a dolog.

És igen, itt előkerült egy kis képecske, csatak tette be, és az van rajta, hogy te más csajokkal is beszélgetsz? És az válasz, hogy nem, csak veled. Igen, tudod kell, hogy Evelyn és Briggy, akikkel csetelsz, az is én vagyok. Ez jó szöveg, nem? Hogy szeretőbbel is, és aztán ez is bizonyítja, hogy csak veled beszélgetek. És akkor itt megkérdezem, hogy ki hány nőt szédít egyszerre?

Látjátok, nem hiába a házas élet az, az ilyen. És Mókuskát is üdvözlöm, úgy látom csatlakozott hozzánk. Remélem, hogy még erre a, szerintem így kb. Fél órára még itt leszek, és addig kitartasz te is, de ha nem programod van, semmi probléma. Hát már ki is lépett.

Igen, Little Line, ez hatalmas nagy diszkréció. Neked sem mondjuk el, ki volt itt, kivel volt itt a nejed. Ez kicsit övön aluli.

És úgy látom, itt előkerülnek ezek a furcsa kérdések, és hányszor, és hogyan, és kivel, kikkel. Kivel nem?

És akit már hallunk, ő nem más, mint a Deja Vu, és az I Can't Stop. És igen, én egyetértek ezzel, Little Lion. Igen, vannak, akik nem tudják megállni, ahogy itt az elején is nekünk mondja. És ahogy Tika írja, hogy fűvel, fával csak engem néznek bokornak. Én azt szoktam mondani, hogy én vagyok a falu bikája, mindenki baszik, csak én bőgök. Hát ez a cset, ez sok mindenre képes, némelyik emberből bolondot is tud csinálni. De jobb átlátni az ilyen dolgokon. És ahogy egy filmben elhangzott ez a mondat, hogy az életet nevet komolyan, úgyse fogod megélni, vagy túlélni élve, vagy valami hasonló volt, már nem ugrik be teljesen. Azt mondja, az életet nevet komolyan, úgyse fogod túlélni. Már nem tudom, majd mindjárt rákeresek, sajnos az én memóriám az ilyen 5 perces se.

Igen, valami ilyesmi volt, Little Lion. Ja, valami is, hogy úgyse úszod meg élve. Talán ez volt a megfejtés.

legalább csatok teszi be a táncoló hölgyeket. Ha már a hölgyek itt nem nagyon táncolnak. Nem tudom, hogy például Zorka is merre bújkál, de lehet, hogy a füle itt van. Csak éppenséggel főz, most akarít, vagy lehet, hogy valami mással elfoglalja magát.

és akkor itt adjunk még egy esélyt a hölgyeknek is, hogy táncoljanak, ő már Roger Sanchez, és az a another, és ez a another chance.

Szóval itt volt egy új esély Roger Sanchez előadásában. Nálatok 21 óra 57 perc van, szerintem még 2-3 számot fogok lejátszani, és utána el fogok búcsúzni tőletek. És itt csatok bedobott egy képet, azon ráírva a hölgy éppensége mondja az urának, hogy fejezd be az autók nézegetését, már van 3. Miért nem tudsz pornót nézni, mint minden normális férfi? Vagy férj? Én ezt horgászosban láttam, hogy most már elég a horgászos videók nézéséből, már tudsz horgászni, ideje lenne pornót is nézned. De hát ez egy jövőn aluli célzás.

Én megmondom, Erikson, igen, jó horgászni. Én úgy lennék amúgy vele, hogyha van olyan nő, aki képes a vízpartján vagy a vízen ellenni, és nem kezd hisztizni a szúnyogok miatt, akkor lehetne még ott is tölteni az időt, de azért vannak, akik az ilyen kis muslicáktól, meg csípkedő bogaraktól félnek egy kicsit, és nem jönnek oda, de hát ez legyen az ő bajuk. És itt megláttuk Békatának is a fényképét, három mami ezen a régi, a gyerekkorunkban volt ilyen forgó, abba ülnek, és azt írják, hogy ne vedd az életet túl komolyan, hiszen úgysem élsz örökké. Csatak feltette a kérdés, hogy valaki szexelt már az idén, vagy még korai kérdés. És Bluetooth meghallgatta, vagy megkaptam, hogy ha már elviszek egy hölgyet a csónakkal, akkor hesegessem a szúnyogokat. Én el tudom azért képzelni ezt fordított esetben is, hogy azért, ha én hesegetem a szúnyogokat, akkor van ebből a pálmafa leveles dolgokból is.

és majdnem lemaradtam itt a keverésről, ő már... Then Hunting Nation és an Aino Corrida.

és Bubu 81-nek szeretném megköszönni, hogy itt volt és kitartott este 10 óráig. Remélem, egy hét múlva találkozunk veled is. Jó éjszakát kívánok neked!

igazad van, csatak felnőtt korban is a férfi erről álmodik. Mindig csak ez a zacskós tej.

még az is előfordulhat, hogy valakinek lesz itt testére majomcsapda. A majomcsapda pedig nem más, mint Maki verem.

És ő már itt az Emendez presentation, the next girl, the girl next the door. Na itt valami következő hölgyről beszélek én is.

Hát ez Little Lion azért nem annyira jó, de azt mondja a Little Lion, hogy egy kis Walter and Gilt tesz a térdére. Ez valami erotikus krém lehet. És Bandi 98-at is üdvözlöm itt a Dumcsi oldalán.

2は。

és ezt a számot Tindernek küldeném. Tom Novi és Lima, Now or Never. Azaz most vagy soha.

egy kicsit elkéstem ezzel a átkeveréssel, de semmi probléma, és Little Lion azt írta, hogy ma is nehezen megyek el, és ez milyen dicséretes.

és akit hallunk, ő már nem más, mint Pácsánc Már, és a szeptember. És ezután még egy darab zenét fogok lejátszani, a Superstart, és utána pedig nem el fogok búcsúzni tőletek, hogy Little Lion is érezze azt, hogy el tudok menni.

És ő már Tom Novi, és a Superstar, majdnem elmaradtam ezzel is, mert elveszitek itt az eszemet. És akkor utána véletlenül kapok ilyen bakitáblát.

És itt már elő is került egyből a baki tábla, de úgy érzem, hogy nem jött össze. Már ezután már csak a búcsúzó zeném van, és azt csak nem rontom tán el.

És 22 óra, 21 perc van én nálam, és nálatok, már nem 21-21 van, úgyhogy 22 óra, 21 perc van, akit hallunk, ő már Bonanza Banzai, és valami véget ér. És már megkaptam Tindertől, na ez az én dalom.

És ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek a kitartó figyelmet ma este, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát itt velem. Egy hét múlva szerintem ugyanígy találkozni fogunk.

Én köszönöm, hogy ti kitartottatok. Én mellettem itt ma este is próbáltam a legjobbakat összehozni. Nektek Little Lion szerintem holnap reggel találkozunk, én munka közben be fogom kapcsolni a rádiómat és csatlakozni fogok ide, úgyhogy hallgatlak, és csempézés közben menni fog a hevesen, vegyesen.

még szerencsé, hogy kikapcsoltam a mikrofonomat, és nem hallottátok, hogy éneklek a háttérben, de ez mindenkinek jó, szerintem nem szaladt el senki. Szóval szeretném megköszönni Little Lionnek, Bobinak, R2D2-nak, Bandi 98-nak, Békatának, Szürke Kisergérnek, Tikának, Zennek, Csataknak, Jánosnak, hogy itt voltak. És egy másik oldalon Ericssonnak, Bandinak, Tindernek, Zorkának, és ha jól tudom, Blue is követett a háttérből, és minden egyéb külsős hallgatónak köszönöm, hogy itt volt és hallgatott engem. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, Tökszárt hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étvágyat!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban. Check it.